Vagyonos, húnak a füttó. Masztali, hívjahat ére, hajdáfa, hajcsinca.